0: Radio D, your gramophone station.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsilinszky út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár D. Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvicc és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!
2: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

jaar. Door ik moet borlo mietje meer, gaar op en die neer. Kjelle mijn schoogoor net ook op, elf wat jod maar ahajad. Bele nu god niet meek se toet, slaan jod utam put. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén, kele

katerikoli, pa rahinca meg.

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
1: Viszkóza szivacs minden célra. Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

ugye milyen kék volt. Nápoly van egy

gürdin nem bár mi, én nem bírok várni. És egyszer már tudnom kell, hogy mi lesz velem, döntsél hát igen vagy nem. Őszintén mondjad meg kérlek, kellek vagy nem kellek nékem.

0: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Csíta Gulászló beszélgetése következik Babics Mihályal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

bleep, bloop, bleep.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

Bambuza de Rage, Vine de Fox, she does dog.

hát szívusban meg is hív talán, és áprilisban mosolyog reán. Májusban már kedves is vele, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjönkbe imád, és augusztusban

hogy télen is szeressen engemet. Mert januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mosolyog reján. Májusban már kedves is velem, júniusban udvarol nekem.

kertől egy gyávább kis nyúlnál is nyüti. Csúcsi cseréte majka madzebik hű, te sütik két szemét, mégsem azt puszi.

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.
1: Mulassunk át egy éjszakát, aztán megyünk megint tovább. A régi...

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgyse tarthat már soká.

lesem, mikor oly gyakran járok felé. Titok, jaj, meg ne tudja senki sem, hogy én szerelmes vagyok belé. Lehet, hogy számodra már ez a titok egyáltalán nem új dolog. Lehet, hogy amit még ma elhallgatok, már te rég tudod, mert

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik för 23.30. Simon Brems orkestra just lärt upp sin censurmelodi. Fortsätter med den också.
2: Med rak ni moga, all gott ni sova. Det ses ni hoja, det är ju. Sjuttog ni neve, med kvåg ni käse. Med glän ni sivet, det är ju. Boldogság hoz nem kell frázis, szép színes szava, a néma vágy a legszebb vallomás. A kis szívének halk titokban szívem súgja csak, hogy nem kell nékem senki, senki más. Hogy csak magát kerestem én a nagy világon át, elmondja azt egy rejtett kézfogás. Egy édes pillanat, egy csók a fák alatt, a néma vágy

és a villamos kalauz nő újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropog.

ангел пирует. Послуй, пришла наш наивок, наивок.

0: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

Tört virágozott forrán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélkülek, nem igaz, hogy elfeled.

Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

hívott egy férfi, és én vele mentem. A bűnös csók megégette a lelkem. Azt hazudta, csók tenger lesz az élet, s én suttam, bár sose érne véget. Az éjszaka.

boldog ságot éppen úgy kell kipihenni, mint egy hosszú szenvedés. Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van. Dobogjon ez a dallam.

dopo massiva me, come velo ogni poi vol, dopo chi io ne so solo,

0: tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Csészabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

anyád. Hogy aglegény vagyok, elzengem, egy tiszta lány kibízna rám. Ha épp

Én rákoson fekszem nyugodtan, a gondot búz, nektek vagyunk. Majd fönt leszek az égben, és a szentekkel brúdertítom én, s az angyalokat megtanítja lumpolni majd a vén bohém.

Kelemes sógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után fut. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vén, üljön csendesebb a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgyis forrul jársz, minek

Balaton leglátogatott a fürdőjes jófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: alır mı?
1: Ne?
0: Doğru.
1: Én nekem is van földem, 10 cseréppel, viszont tehermentesen adom át. Hát ez is valami, nem? Uram, kegyeddel mást mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt. Magával kedves.

annyi csillag, mint Madridnak egész. Don José, mennyi átfosztó rád minden szegény. Szegény kislelek szíve megszakad, mert már lassan

Jött egy buksiú, vizsga után Anikó csókolni tanul, s már nem mondja,

0: Kedves hallgatóinkhoz ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest 1 műsorát adja.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

bolo mi sepa, mojom naše veli sepa, lovit co se bondo smar.

Jaj a Helén, jaj a Helén, lemekéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helén, jaj a Helén, Jeruzsálem közepébe lakik társbérletben a drágám, a libanoni lelkem.

Akkor tekerek. Én a bakon ülök, te veled. Nézd, ott a fákon már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnepel. Mert az egész falu ünnepel. Hor már az új bor, a hordó kerek fenekén. Édes a tőlő, és bő a termés a szintén. Hűvösszellő járja a rétet, új hát hozzám én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hey! Színát organok a szekerek. Én a bakon ülök, te veled. Tiltak a sinteget kicsi házunk tetején. Estére meglátod, haza érünk te meg én. Füstöl a kémény, fenn a falu végén. Pásztor tűz ég a hegy oldalon. Hallik a nóta, a harmonika szóra, és széna illat van a hajadon, mert színát hordanak a tekerek. Én a bakon ülök, te veled. Nézd, ott a fákon már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnetel, mert az egész falu ünnepel. Hor már az új bor, a hordó kerek fenekén. Édes a földő, és bő a termés a titén. Hűvös szellő nyárja a rétet, új hát hozzám én szerelmesen.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhat.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, ott vonod a boldogság felé.

0: Robert Egg. Kedves hallgatóink, a legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személye Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

ella do. Mulheres é de uma coisa, ella do. Cai rato na tiro, se pega do. Chablo codon, venei, focon. Mulheres é de macho, mindenki, voldo. Sos életed, mint nyűgös, rongyot hordod, egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül, magad vagy árva,

kérted más, mindenkit boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

nascondo sempre in me quello che mi fa soffrire, morire.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a husztán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

Szépen kis türelmet kérek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos nékem is, mint néked, füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, szakikám, a finom pópor, szeret állni.

kérek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos, nékem is, mint néked, füledet jól hegyed, hogy ezt megjegyed, szereted, takikám, ha finom.

maga már nem nekem való, nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én, a szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

azt, hogy mi a szerelem. Még se tudtam más szeretni, jaj, mi lesz velem, maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, lelkemből nem.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
2: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
3: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.

lazek pingvin ur, nisztis li lazek pingvin lány, dülés mintha az óra jár, egy pingvin táncot játszott. Mr. Bill topog egy-kettő, nisztis li tipeg egy-kettő, Mr. Bill oda intíti az édes pingvin nő. Na gyere be a házamból, házamból, házamból, s bújj bele, oh, bújj bele az ágyamba, és szépet álmodja.

sarkon tippek, ő sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez butasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kell.